Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Bang this shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang.
2: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 Base FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni.
2: Ja.

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: Becsülés, mi történik? Kezem az ég.
1: A bling.
0: A komám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az nem.

0: I'm vibe right now, feel myself. Panda.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tisza párt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000 vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Smoke weed every day. 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Mellow, mellow.

0: 96.4 Base FM.
1: Okay, rendben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ritkán bukkan fel idehaza a hantavírus. A héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrség. Inkább keleten jöhetnek ma záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A

0: Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani felhőkkel, elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper pénteket mindenkinek, a mikrofonnál RP, csapjunk bele a 4 óránkba ma is, jön Judo Lil Frak kombója, és érkezik a Lej, itt a kedvenc rádiót.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Rap, Hip-Hop, R&B.

SFM Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek. Megyünk tovább, érkezik egy nagyon komoly kis nyári dal, Chris Brown, Tyga közöse és az Ayo. Nem mellesleg egyébként Tyga fellép azon a fesztiválon, amiért egész héten páros belépőket lehet nyerni. Ugye ez a Beach Please Fesztivál. Tizedikként kell betelefonálni és sikeresen megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a kedvenc rádiótok neve, és elvinni a VIP páros belépőket. Érkezik ez a kiváló dal itt a kedvenc rádiót.

0: 96.4 Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, megyünk tovább egy nagyon jó kis csajszival. Érkezik Glorilla és a TGIF, egy nagyon zsír dal. Itt a 96.4 Biz FM-en. Füleket hegyezni.

0: pénz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen önt feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen, délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Szép reggelt, sziasztok, Erpi vagyok. Érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még a sávlezárás a Hungária körúton. Ez egészen ma este 11 óráig lesz érvényben, utána viszont az előrejelzések szerint szabadon járható. Megyünk tovább a zenék hullámán. Érkezik nálunk Doja Cat, és jön tőle a Vegas. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: egész nap megállás nélkül.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman, és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.5 Bass FM-en hangerült fel.

0: Műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Tájlor. Playboy Carti. Future. Don't Oliver. Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Ritkán bukkan fel idehaza a hantavírus. A héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrség. Inkább keleten jöhetnek ma záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési jelét. Végtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszály helyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
7: A folyó

0: víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, parádés péntek reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább egy jó hazai dallal, és biztos vagyok benne, hogy az idei nyáron rengeteg tábortűz mellett, házi bulikor és alapozáskor fog szólni, hiszen rendkívül népszerű. Ez nem más, mint Dash, Young Fly, Azaria triója, és érkezik a nagy sikerű Pak Pak. Itt

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még a lezárás továbbra is Budán, a második kerületben a Labanc úton, úgyhogy ha erre terveznétek menni, akkor egyelőre ezt a szakaszt hagyjátok ki. Megyünk tovább, a zenék világában érkezik nálunk Kendrick Lamar Ézi Csiki közöse, és jön tőle a Peekaboo, itt a 96-i Bészefon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Base FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is, vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is, retteg most már az egész ország.

Eyes, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Menöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 BSFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Nem lehet most online ügyet intézni az MVM-nél. Több mint 30 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a spanyol hatóságok. Ma már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóraállást is be lehet diktálni. Ma van a Magyar Fagylalt napja. A cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása volt egy hétvégi akció eredménye. A hatóságok több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le egy teherhajón az Atlanti-óceánon. A kábítószert valószínűleg kisebb motorcsónakokkal akarták elvinni a különböző célállomásokra a Sierra Leone-ból Líbiába tartó járműről. A bíróság az ügyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba. Köztük van az a 6 fegyveres is, aki az elrejtett drogot őrizte a hajón. A bálákba csomagolt kokain átszámítva mintegy 290 milliárd forintot érhet. Komoly károkat okoztak a viharok és tornádók az amerikai Mississippi államban. A forgószél szerda éjjel lakott településeken is keresztül vonult, épületek százaiban okozott kárt. Többen megsérültek, egy egyéves gyerek pedig eltűnt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

98.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eljött az idő a mostani órában, hogy játszunk. Indítom a játékot. 3-2-1. Most 0-6-20-96-4-99-99. Legyetek ti a legjobb tizedikek.

96.4 Rap Hip Hop. Csokiba a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

0: 96.4 Bass FM, Happy vagyok, tessék.
1: Szervusz, Simko, Zsolt vagyok.
0: Szia Zsolt, parancsolja.
1: Szeretnék 9. lenni, és lehetőség szerint megnyerni ezt a...
0: Úgy érted, hogy 10.
1: Igen, 10. pláne.
0: Ja. A számokkal nincsen baj, a 10. viszont összejött, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy a mai szerencsés az te leszel. Most már csak rajta.
1: Igen! Köszönöm szépen! 96.4 Bass FM. Én már készültem előre.
0: Nagyon, és örülök is neki, hogy ennyire proaktív vagy. De akkor itt van a kérdés, Zsolt, mi a kedvenc rádiód neve? Szlogennel.
1: 96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B.
0: Gratulálok, bent vagy a 4 között, kvalifikáltam magam.
1: Köszönöm szépen, srácok!
0: Szuper voltál. Honnan csörögsz?
1: Fótról.
0: Fót? Az igen. Királyság. És mióta hallgatsz minket?
1: Évek óta. Én nem tudom, mikor alakult a Bass FM, de hogy kezdetek óta piaci részt töltötök be, az biztos, és így is marad a továbbiakban is.
0: Szuper. 2022 óta egyébként. 2022. január.
1: Fantasztikus, akkor több mint 4 éve, ezt mondhatom.
0: Ez így van. Gratulálok, Zsolt. Akkor bízunk benne, hogy a te nevedet húzzák ki a kalapból, és ott tudsz lenni másodmagaddal a Beach Please Fesztiválon.
1: Szuper, köszönöm szépen, nagyon bízom benne.
0: Szép napot, Tocsi. Szia, szia.
1: Köszi, ciao, ciao.
0: Mi pedig érkezünk a kanadai rap modullal, Drake-kel, és érkezik tőle a Nokia. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuper reggelt mindenkinek, pénteken és balesetmentes közlekedést az utakon. Már is mondom a részleteket. Továbbra is fennáll az útszűkület a 8. kerületben, a Múzeum utcában, úgyhogy ha véletlenül itt lenne dolgotok, akkor ezt egyelőre érdemes egy alternatív útvonalon megközelíteni. Érkezik nálunk K. Kevin, jön tőle az Így Jó, itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel. Abszolút kis fiatalkán kezdte el. Egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videoklipet, de a hangzás is király.

műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájla,

0: Mondaliből. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsolása megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Németből írásbeliznek ma az érettségizők. Több mint 400 áruházban gyűjtenek tartós élelmiszereket a rászorulóknak. Napos meleg koranyárias idő várható hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000-en vizsgáznak. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
6: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
5: Sport, gasztronómia és szórakozás találkozik hétvégén a fővárosi Kincsen Parkban. A Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show már ma délután elkezdődik. Kora este az ügetők nyitják meg a verseny hétvégét, holnap az agarak és az ügetőlovak, vasárnap a telivérek lépnek pályára. Lesz női amatőrhajtó Európa bajnokság és tacskó verseny is. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok színesítik. Egy kis lehűlés után visszatérhet majd a meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, pompás pénteket, a mikrofonnál RP. Sokunknak a péntek az egyik kedvenc napja, hiszen ez előszobája a hétvégének, és zárása a munkahétnek. Érkezik magyar vonalról BSV, szavak nélkül, itt a 96 Ibiza FM.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy nagyon frankó kis dal. Van már Tommy duója jön, és a nyó nyári feelingű Valencia. Itt a kedvenc rádiót.

0: Stars. 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szürke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a héten a rendőrség. Több hullámban érkezhet majd a májusi eső, ma egyébként már csak néhány helyen jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési jeli. Végtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszály helyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A folyóink, illetve a

0: Víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Egy biztos az életben, hogy mindig minden változik. A kérdés az, hogy milyen fokban és merre. No meg az is biztos, hogy érkezik nálunk Pifu, és a változnak a helyek. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt mindenkinek és biztonságos közlekedést az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Továbbra is le van zárva az 5. kerületben a Balaton utca, úgyhogy ha véletlenül itt lenne dolgotok, akkor egyelőre ezt érdemes kiadni. Jön Des, az iközöse, és érkezik tőlük az egyik korai daluk, jön a Papa, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A következő órát egy houstoni, texasi rapperrel kezdem. Kicsit hasonlít Ozzy Osbournehoz, ő ugye nem emlékszik a 80-as évekre, Travis Scott pedig megkockáztatom, hogy 2010-től 2020-ig nem sok mindenre. Hát ilyen ez a sztár és művész élet, viszont rendkívül jókat tudott alkotni, mint például a következő. Érkezik tőle a 4x4, itt a 96.4 Biz FM-en, mutatom mi ez.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla,

0: Mondaliből. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Ma van a magyar fagylalt napja. Komoly pusztítást végeztek a tornádók Mississippi államban. Itthon ma már naposabb és szárazabb időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóraállást is be lehet diktálni. Ma van a magyar fagylalt napja. A cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
8: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
7: Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása volt egy hétvégi akció eredménye. A hatóságok több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le egy teherhajón az Atlanti-óceánon. A kábítószert valószínűleg kisebb motorcsónakokkal akarták elvinni a különböző célállomásokra a Sierra Leone-ból Líbiába tartó járműről. A bíróság az ügyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba. Köztük van az a 6 fegyveres is, aki az elrejtett drogot őrizte a hajón. A bálákba csomagolt kokain átszámítva mintegy 290 milliárd forintot érhet. Komoly károkat okoztak a viharok és tornádók az amerikai Mississippi államban. A forgószél szerdaijel lakott településeken is keresztül vonult, épületek százaiban okozott kárt. Többen megsérültek, egy egyéves gyerek pedig eltűnt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Eljött az idő, hogy indítsam a mai második játékomat. 0620-964-9999. Csörögjetek be tizedikként, válaszoljatok helyesen arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc rádiótok neve, és vigyétek el tőlem a VIP páros belépőket. Most pedig érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh My Ma.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask you, you understand?
2: 964 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
3: Szia, Győri Gábor vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
2: Szia Gábor, mennyit próbálkoztál, mondd meg őszintén.
3: Hát elég kitartó voltam.
2: Elég kitartó?
3: Elég sokat próbálkoztam, igen.
2: Meghozta a gyümölcsöt, úgy néz ki. Nem tudom, hogy így szuper. Készen állsz a jó infóra, te vagy a tizedik ebben az
3: jó, utában. Jó, szuper, köszönöm szépen, ennek örülök.
2: Eddig varázsoltál, érkezhet-e a kulcskérdés?
3: Igen, igen, jöhet.
2: Mi a kedvenc rádiód neve, Gábor?
3: 964 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Szlogennel együtt csillagos ötös, ott vagy a négy között. Gratulálok.
3: Szuper, köszönöm szépen.
2: Régóta pörgetsz minket?
3: Igen, a kezdetek óta.
2: És honnan hallgatsz minket?
3: Budapestről.
2: Melyik része?
3: Pestázsébet.
2: 20. kerület. Szuper.
3: Így van.
2: Gratulálok, ott vagy a négy között. Bízunk benne, hogy a te nevedet húzzák ki a mai alapból.
3: Köszönöm szépen.
2: Pacsi, szép napot. Szia. Mi pedig azonnal támadunk a hazai vizekről, jön nálunk Azália, és érkezik tőle az Okari. Itt a kedvenc rádiótokban pénteken is, a 964 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Refivel Ferem Bip. Én mondtam, hogy szólok a Beach Breeze-es sorsoláshoz. Most hívjatok a tizedikként, mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok szlogenje, és ezzel tiétek lehet az esély a fődíjra.

0: halló, Faragó Janka vagyok a Bass FM-ből.
1: Ja, István vagyok.
0: Hello István, mesélj nekünk egy kicsit, hogy mi a te előzményed, hányszor próbálkoztál?
1: Rengetegszor próbálkoztam. Hál' Istennek van egy idő, hogy melóba vagyok, tudok.
0: Az idő az meg pénz, ahogy szokták mondani. Képzeld el, hogy te vagy most a 10. betelefonálunk.
1: Aztán, köszönöm szépen.
0: Azért még vigyesszünk hozzá egy szlogent elejétől a végéig.
1: 96,4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Hát én sem hallottam, még lehet, hogy neked egy kicsit behattant a matek érettségi, de igen, ezzel berakunk a sorsolásba, helyes a válasz, úgyhogy izgulhatsz, figyeld majd délután, hogy esetleg csörögen állad a teló.
1: Na, nagyon szépen, hogy is figyelek egyfolytában, úgyhogy.
0: Jó, és amúgy el tudod magad képzelni, szóval illik hozzád a fesztivál, a zenei stílus?
1: Kicsit idősebb vagyok, de még party art.
0: Ennyi kell, semmi több, a következő órában folytatódik a játék, mi pedig Kendrick Lamarral indítjuk be mindezt, itt lesz a TVF. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. You. Műsorajánló. A Bass FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tyler.

0: Mondtali bőr. Öt nap, öt éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent.
1: 96.4 Bass FM.
0: Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Velünk szó szerint nemzetközi vizekre utazhattok, ugyanis a Fekete-tengernél lévő Beach Peace Fesztiválra vihettek páros VIP bérleteket, hozom a szabályokat, addig pedig Majkáikkal halunk bele.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B indul az utolsó esély, hogy bekerüljetek a sorsolós mezőnybe. A Beach Breeze Fesztiválra nyerhettek páros VIP bérletet, ahol nem kell aggódnotok sem a fuval, sem a szállás miatt. Mindezt a Bass FM biztosítja. Egy dolgotok van, amikor a műsorvezetői felhívás elhangzik, akkor hívjátok a Bass FM-et a 06

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Halló, Beach Please-re vágyok. Most hívjatok a 10-ként, mondjátok el a szlogenünket, és nyerjétek meg az esélyt a délutáni sorsolásra. Hajrá mindenkinek, Bongor dalával!

0: R&B, Faragó Janka vagyok, halló, halló, ki van a vonalban?
1: Szia, Márk vagyok.
0: Szia, Márk, mondanám, hogy egyből egy, de pont a tizedik vagy.
1: Hányadik vagyok?
0: A tizedik.
1: Hát segítsük igazából a kollégákkal.
0: Pedig te lettél, úgyhogy nem tudom, hogy ez ilyen ráérzés volt-e, vagy kiszámoltad.
1: Hát ráérzés, igazából próbát tettünk.
0: Tegyünk egy próbát a szlogennel is, megy elejétől a végéig.
1: 96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B.
0: Ez is Pipa, ott vagytok a fődíjsorsolásos kalapba, úgyhogy izgulhattok, figyeljétek majd a telótokat délután.
1: Rendben, köszönjük.
0: Ezzel le is zárom a nevezést a Beach Please játékra. A következő órában már a főnyereményt sorsoljuk, a páros VIP bérletet, és persze, aki eddig nem nyert semmit, maradjatok itt, hiszen a legnagyobb stílus nálunk. Manuel érkezik a négy jóval.
2: Műsorajánló. A Base FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájla,

0: Montalivőr. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Bass FM. Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Red Hip Hop, R&B, Latto és Ice Spice extra fűszeres trackje következik, hiszen ezzel hivatalosan is lezárták a 2 évig tartó rap-beefjüket. A klipben direkt bunyót csináltak, ráadásul a dalt állítólag egy streamer haverjuk még a megjelenés előtt kiszivárogtatta. Ez a gyat.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Nem tudom, hogy nálatok hogy áll a nyár, de az biztos, hogy a Bass FM-es hallgatók közül egy valaki hozzáírhat egy fantasztikus hetet a Beach Breeze Fesztiválon. A sorsolás nem sokára indul, úgyhogy legyetek telóvégen. Dodzsa Kett pedig behozza az Agora Hills-t.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.1 Bass FM, Rap-hívvel PRMB. Érkezik még a Puskás korszak előttről egy track azitól, és érdemes hatalmas nagy hangerőt adni rá, mert hogy olyan torzított vokáléjár van benne, ami amúgy nem hallatszik. Pull up.
1: Lesz itt majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez be.

0: 96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B, a Beach Please-es játékunk a tetőpontjához érkezett, ugyanis az utolsó páros VIP bérletet sorsolom most ki azok közül, akik ezen a napon 10-ként játszottak velünk, és bekerültek a sorsolásba, és hát nem nagyon lesz gondja például a transferrel, vagy éppen a szállással, hiszen mindent a Bills FM áll és biztosít, Bukarest és Kontiest között zavartalan lesz az ingázás, és szerintem a Fekete-tenger környékén azért elég jókat lehet majd bulizni, mondjuk éppen Future-re, vagy Metro Boomer-re, és nem is húzom tovább az időt, fölírtam mindenkinek a nevét egy-egy cetlire, úgyhogy most húzok ebből egyet. Én már tudom, és csörgetem a hallgatónkat.
1: Halló!
0: Faragó Janka vagyok a Bész FM-ből, és Juhász István keresem.
1: Én vagyok az.
0: Hát az a helyzet, hogy osztottunk, szoroztunk, sorsoltunk, nevet húztunk, és te vagy a nyertes.
1: Azt a köszönöm szépen, azt a, és elhelyítem, Jézusom.
0: Bele fog férni a naptáradba a nyári programok közé?
1: Igen, igen, bele.
0: Még azt szép vagy bele. Hallom, hogy nagyon meg vagy lepve.
1: Köszönöm szépen, igen, mivel még soha nem nyertem semmit, pedig mindenhol sokszor próbálkoztam. Hát most ledöbbentem. Azt a, és ez most tényleg igaz?
0: Ez most komolyan? Hát figyelj, mi van, ahol amúgy nem igaz? Nálunk itt a Bészen egy az egybe, igen.
1: Hú, nagyon szépen köszönöm.
0: De cuki vagy, jól van, nagyon szívesen. Már csak azon gondolkozt, hogy ki az, akit elviszel, azért én a helyedbe tartanék egy nagyobb castingot így a baráti körben, és jó, hogy játszottál velünk. Aki pedig nem nyert, sajnálom, hát ilyen ez a sztori, viszont a jó zenék azok nálunk így is tovább élnek, hallgassátok a Bass FM-et a következő órában, például Tyler miatt, itt lesz a Push to Start.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.4 Bass FM, Repébe, R&B. Elég megbízható formát öltött a tavasz, lehet most már szabadtérre tervezni bátran. Mi például biciklizni biztos, hogy elmegyünk, és közben tudjátok, hogy mit fogunk hallgatni? Például

0: Bengni shit.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, kapaszkodjatok meg valamiben jó erősen, mert a BSV és a Biolex technikai vívmánya érkezik az érzelmi érzéstelenítő Aridokain.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Nem az a lényeg, hogy ki diktálja a tempót, hanem hogy hogyan, mert szerintem, hogyha van akivel jó menni, akkor rájöhet a wannabe.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Megvan az, amikor suli időben szeretetek volna valami plusz kis szabad napot, és akkor anyukátok megírta a kikérőt az igazgatónak. Hát valami ilyen történt Brunoéknál is, tökőképp Ördög Nórától kértek engedélyt erre a dalra.
1: Csoki banna kitkat, megmutatom mit kap, velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én ezekkel az ütemekkel kívánok mindenkinek nagyon szép tavaszi hétvégét. Jó volt, hogy itt voltatok, jó volt a játék. Engem Faragó Jankának hívnak. Aki pedig nem nyert, bízd a folytatást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
4: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
5: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

9.64 BFM, rap, hip-hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Amondó vagyok, hogy a csípőtekerésből sosem elég. Ez a Dembo, Nati Natasától, Nando Bunk,

96.7 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Dr. Dre, Snoop Dogg közöse, a Steel Dre pörög. Remélem láttatok már a videoklipet hozzá, hogyha nem, akkor megéri csekkolni. Feltűnik mellettük Eminem, Exhibit és Shaquille O'Neal is. Pörög a track, itt a

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

lehetett volna egy kicsit beszélgetni vele, azonban a barbadoszi énekesnő nem ismerte fel a fiatal tehetséget, és nem igazán volt vevő az interakcióra. Tyla azt is hozzátette a sztorihoz, hogy nem sértődött meg az egészen, hatalmas tisztelet van benne Rihanna iránt. Ez a Water, a 90.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus. Rap, hip-hop,
2: R&B. Egész nap megállás nélkül.
3: Ladies and gentlemen!
2: Ez a 96.4 Bass FM.
4: Bass FM.

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.7 BFM, rap, hip-hop, R&B. Shinsu egy interjúban elárulta, hogy a legnagyobb motivációja az az ember, akit a legjobban szeret az egész világon, ő pedig nem más, mint a kisfia. Pörögjön a boss

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan zenéket hozok, mint például az Ez jön, Pogány Indulótól, Vizsit.

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Nem sokára érkezik Post Malone új albuma, ami tulajdonképpen kettő lemezes lesz, és összesen 40 track lesz majd hallható rajta. Én ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy wow, pörög a B-szen.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Úgy tűnik, hogy kezd el tűnni az a trend, hogy az albumok maximum 5-6 tracket tartalmazzanak. Például Laró is bejelentette, hogy május 29-én 17 dal droppol majd. Pörögtön le a Somebody, itt a Biz-en.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Észöproki elárasztotta az internetet mémekkel. A rajongók abszolút pozitívan használják fel azokat a paparazzi képeket, amik a Met Gálán készültek róla, kiemelve egy-egy édes pillantást Rihanna irányába. Ez a Skeptával közös Praise the Lord, a

egy ilyet, jobb vagyok nálad. Rockstar vagyok, ez az élet mellettek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növös sokszáz, csak én megmondom, hogy szeretlek. Hoppá, ő már régen felejt.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én sokkal jobban szeretem a zenéket, mint a filmeket. Az Elvis című filmet például még nem láttam, de kívülről fújom az összes tracket hozzá. Pörög Dodzsekettől a Vegas, a 96

96.7 FM, Rap Hip Hop, R&B, The Notorious B.I.G. Hypnotize című dalát Herb Albert 1979-es Rise című trackje ihlette. Herb Albert unokaöccse elárulta, hogy korábban Ice Cube és Eazy-E is szerette volna felhasználni a mintát, de ő csak Biggie-nek engedélyezte azt. Pörög a Hypnotize a 96.4-en.

0: Tízközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Több üzit is kaptunk arról, hogy a 11. kerületben erős a forgalom a Karolina úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Diazmenta és a méreg pörög a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába, oh!

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Megünt Stella jön, Lover Girl című dala sokakat kellemes meglepetésként ért. A kőkemény rapper stílusa után egy olyan oldalát mutatta meg, ami sokkal lágyabb és érzelmesebb. Mutatom is, hogy miről beszélek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom majd a menőbbnél menőbb beateket, külföldi és hazai slágereket is. Az óraindító a Million Dollar Baby lesz Tommy Richmantől. Itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkeznek a csavargók, K. Kevin és LL Junior, itt a 96.4.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A 8. kerületben torlódás van a Népszínház utcában, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Jön VZ és Rézműves közöse, a Várj meg, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Real Boston Richie-nek a Help Me című dala hozta meg az igazi áttörést. A dal elképesztő tempóban érte el a platina minősítést, ezzel bebiztosítva a rapper nevét a hip-hopban. Pörög a dal, itt a Biz-en.
1: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Bryson Tillernek a Whatever She Wants hozta meg az első komoly helyezést a Billboard Hot 100 listán, egészen a 19. helyig jutott. És hozzánk is pörgetjük a 96.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót Belánóval és a Starboy-jal indít itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and

0: 10 közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá a Szent Királyi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Judlóval, tőle is egy elég mélyen szántó gondolatokat tartalmazó dallal. Jön, ha meghalok című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Minden előadó életében jön egy pillanat, amikor is én azt gondolom, hogy számot vett bizony az elmúlás gondolatával. Mi lesz, ha ő már nem lesz? Azt gondolom, hogy ugyanezek a gondolatok cikázhattak Telekdi Dani, azaz T-Dani fejébe, amikor is megírta Ha elmegyek című slágerét. Ő jön most itt a Beast.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább, és kapaszkodjatok, összkerék hajtásra kapcsolunk. Egyenesen Travis Scott jóvoltából érkezik a 4x4 című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem, egy újabb óra 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 BFM hivatalos mix műsora. Gyertek velünk egészen éjfélig. A lemezjátszók mögött DJ Nes, DJ Venom és jó magam Revolution. De addig még jó pár kiváló dalt le fogok nektek pörgetni, úgy mint például ez a Belano és BSV kollab, aminek a címe Bullshit. Ők jönnek itt a kedvenc rádiótokban.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok, a lezárás a 9. kerületben, méghozzá a Tali Kálmán utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá Pogány indulóval, tőle is Lelkem nyugodt című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
4: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

hallgatni a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk péntek lévén egészen éjfélig 8 órától Mix Műsor DJ Nese, DJ Venommal és velem Revolutionnel, de addig még kiváló dalok pörögnek, úgy mint ez a Beethoven-Hoffi Léfrak és Krúbi kollab, aminek a címe Off-White. Bizony, ez is exkluzívan nálunk szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

fogam, nagy a baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Kid Jazzy.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halehet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

98.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Nice, Snoop Dogg és Rio és az a bizonyos No Place for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ. D-Nice.

94.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és

0: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, házi gizda.
1: Úgy döntöttem, hogy ne csak a csajoknak legyen tornaúra, ugye Segrázi, hanem legyen a srácoknak is. Most van egy kis kezeket fel, és akkor megyünk tovább, péntek este a Superfly Radio Show-ban együtt.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszunk mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nash.
1: Oh yeah.
0: Nem finomkodsz azért, jó, jó, kenegeted szépen itt a beateket, jó van.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit magunkat is mozgassuk, meg múltkor beszéltük, hogy micsoda mozgásunk van itt bent a stúdióban.
0: Hát meg amúgy is.
1: Persze, amúgy is, de hát azt itt nem látják, úgyhogy haladunk további szépen a Superfly-ban.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, 10 és 11 óra között minden pénteken DJ-nes. Telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni 0620-964-9999-es számon. Jeleztek a csajok, csak szólok, hogy fenékrázást kérnek. Többen is jelezték, úgyhogy...
1: Oda néz, ráéreztek.
0: Akkor komolyan. Viszont eleget teszünk
1: neki. Persze, az egyik kedvencemmel megyünk tovább, Drake One Dance-ével itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntekesti Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá 10 és 11 óra között, mint minden pénteken bizony 2024-ben is. A lemezjátszó mögött DJ Nash az elmúlt egy órában, ugyanis ő pirította nektek a fenékrázást, a bólogatást, a mindent. Adja is át a stafétabotot, ugyanis 11-től a lemezjátszó mögött DJ Venom, aki egészen éjfélig velünk lesz. Hát majdnem azt mondtam, hogy majdnem feltettem a kérdést, hogy mivel is zárunk, de hát hallom, hogy egy irgalmatlan nagy DMX szól alattunk.
1: Igen,
0: utána még azért nyugtass meg egy pár számot, még lepörgetsz.
1: Hát de szerintem egy kettőt tervezek még, úgyhogy ezekkel fogok búcsúzni mára itt a Superfly Radio Show-ban.

megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Beast FM, Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfék között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.

0: 96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje, Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki, Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New Yorki történeteket. Érkezik tehát Fat Joe 96.4-en.

0: mix. Old school tip. Yeah. 94 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszunk mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, klasszik vizek vagy új vizek, mivel megyünk tovább?
1: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán, Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4-en.

0: 98.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam, Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda, Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Asher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Asher nagy felfedezője, és az a producer, aki több lemezét is készítette, ugyanis atlantai, akár csak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix J.E. y'all Run DMC

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

96.4. Base FM.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogyha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.